0: Valo Géza.
1: Valá József.
2: Olá János.
3: Horváth Sándor.
4: Balogh Mária.
5: Váradi Mária.
6: Németh István.
7: Jakocska János.